0: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
1: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten. Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
0: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken: Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion: Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
1: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
0: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die 9 neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
1: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
0: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: I EU finns det olika typer av lagar. Vissa lagar är bindande medan andra lagar inte är det. Vissa lagar gäller för alla medlemsländer medan andra lagar bara gäller för vissa av dem. Idag ska vi fokusera på en mycket viktig typ av lag, nämligen direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som antas av EU-institutionerna och riktar sig till medlemsländerna. Det fastställer ett mål som måste uppnås. Ett direktiv är en del av det som kallas EU:s sekundärrätt. Sekundärrätten är det regelverk som härrör från de principer och mål som fastställs i EU-fördragen som utgör primärrätten. Om du förresten vill veta mer om EU-fördragen så finns det ett särskilt poddavsnitt som handlar om dem. Men nu ska vi prata om direktiv. Ett exempel är direktivet om engångsplast. Målet med det här direktivet är att minska engångsplastens inverkan på miljön. Det innebär att EU-länderna måste minska eller till och med förbjuda användningen av engångsplast, exempelvis engångstallrikar, plastsugrör och engångsmuggar. Det här direktivet lades fram i juni 2019 och trädde i kraft i juli 2021. Naturligtvis har hela den här processen tagit lång tid. Det har tagit tid att införliva direktivet i medlemsländernas nationella lagstiftning, att sälja ut befintliga lager av engångsplastartiklar och att anpassa vårt konsumtionsmönster. Men om du tittar omkring idag så märker du att bland annat glas- och papperssugrör i stor utsträckning nu har ersatt plastsugrören. Ett direktiv tas fram i flera steg. Först föreslår EU-kommissionen ett direktiv. Därefter går Europaparlamentet och rådet igenom det och kommer med ändringsförslag. Det betyder att Europaparlamentet deltar både när direktiven utarbetas och antas. Slutsteget innebär att direktivet ska bakas in i EU-ländernas nationella lagstiftning. Man brukar säga att det ska införlivas. Förordningar blir direkt giltiga i alla medlemsländer medan direktiv måste införlivas i den nationella lagstiftningen. Hur går det här till då? Myndigheterna i varje EU-land bestämmer hur de ska införliva direktivet i landets lagstiftning. Det ska vanligtvis ske inom 2 år efter det att direktivet har antagits, men den här tidsfristen kan förlängas om det behövs för att övergången till de nya reglerna ska gå smidigare för EU-marknaden och medlemsländerna. För att ett direktiv ska vinna laga kraft måste målen i direktivet uppnås på nationell nivå i EU-länderna. De nationella myndigheterna måste tala om för EU-kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit. Om de inte gör det så inleder kommissionen ett överträdelseförfarande. Direktiven anger minimikrav, men det finns inget som hindrar EU-länderna från att ställa högre krav, något som kanske redan finns i deras lagstiftning. Medlemsländerna får alltså ha högre men inte lägre krav än minimikraven i direktivet. Direktiven fastställer alltså gemensamma gränser som harmoniserar reglerna i hela EU. När ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i sin lagstiftning kan kommissionen också här inleda ett överträdelseförfarande. Det här kan också hända om ett land införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt. Om problemet inte går att lösa efter den första varning får kommissionen hänvisa ärendet till EU-domstolen. I vissa fall kan kommissionen be domstolen ge medlemslandet böter. Bötesbeloppet ska både vara proportionellt och ha en avskräckande effekt. Det måste alltså vara så högt att medlemslandet börjar följa direktivet. Det ska vara mer fördelaktigt att följa det än att inte göra det. Och så högt att medlemslandet inte bortser från att tillämpa direktivet igen. Storleken på bötesbeloppet varierar beroende på landets betalningsförmåga. Syftet med ett överträdelseförfarande är aldrig att orsaka ekonomiska problem för ett medlemsland utan att se till att medlemsländerna följer EUs lagar i invånarnas intresse i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
3: E Évről évre százezrek halnak meg idő előtt az Európai Unióban a légszennyezésre visszavezethetően. A rossz minőségű levegő, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, légzőszerű betegségeket, sőt rákot is okozhat. A szennyező anyagok károsíthatják a DNS-ünket és az ökoszisztémákat, beszivároghatnak a talajba és a vizekbe. A városokra egyre inkább jellemző zajterhelés szintén súlyos következményekkel jár. Nem csak az alvás minőséget és a stressz szintet befolyásolja, hanem hosszú távon is jelentősek az egészségügyi hatásai. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a levegő és zajszennyezés csökkentéséért, és ezzel egészségünk és a környezet védelméért. Vegyünk egy nagy levegőt és vágjunk is bele! A környezetvédelem ügye már az uniós alapszerződésekben is helyet kapott. Az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása fontos politikai célok az Európai Unió számára. Ezek elérését segíti többek között a levegő és zajszennyezés elleni küzdelem. Külön cselekvési terv készült annak érdekében, hogy a tagállamok mentesítsék a levegőt, a talajt és a vizeket a szennyező anyagoktól. Kezdjük a levegő minőséggel. Az uniós szabályozás nagyon szigorú ezen a téren. A környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló irányelv egyértelműen meghatározza a finom részecskék, a nitrogénoxidok és az ózon határértékeit. Arra kötelezi a tagállamokat, hogy folyamatosan ellenőrizzék ezek koncentrációját, hozzák nyilvánosságra a mérési adatokat, és tegyenek azonnal lépéseket, ha valahol túllépik a határértékeket. Az Európai Unió 2024-ben átdolgozta a levegőminőségi előírásokat, hogy azok jobban igazodjanak az egészségügyi világszervezet ajánlásaihoz. Több mint a felével csökkentette például a legveszélyesebb szennyező anyagok egyikének számító szállópor megengedett éves határértékét. Az EU emellett a légszennyező anyagok némelyikére országspecifikus kibocsátási határértékeket is megállapított, illetve külön szabályokat fogadott el a különböző ágazatok, például az ipar, a mezőgazdaság és a közlekedés tekintetében. Ami azt illeti, a közúti közlekedés jelentős mértékben szennyezi a környezetet. Ezért a személygépkocsikra, a kis teherautókra, a kamionokra és az autóbuszokra vonatkozó emissziós normák is változtak az elmúlt években. Jóval kevesebb lett a lebegő finom részecskék és a nitrogéndioxid megengedett mennyisége, akár benzines, akár dízelgépjárművekről van szó. A hibrid és elektromos járművek sem képeznek kivételt. De persze nem csak a közutakon közlekedők szennyezik a környezetet. Az Európai Unió ezért a tengeri és a légi közlekedést is ki szeretné zöldíteni. Nagyobb ívű klímastratégiája részeként például a fenntartható üzemanyagokra való fokozatos átállásról rendelkezett. Más részről az ipari kibocsátásokról szóló irányelv átdolgozásával segít visszafogni a nagy ipari létesítmények és gazdaságok kibocsátását. Az új szabályok 2026-tól lépnek majd életbe. És mi a helyzet a zajjal? Láthatatlanul ugyan, de ugyanolyan károkat okoz, ugyanúgy rontja életminőségünket. Minden ötödik európai olyan zajban él, amely már veszélyes mértékűnek számít. Legtöbbször a közlekedés a zaj forrása. A tartós zajterhelés pedig stresszhez, alváshiányhoz, szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet. Még a vadvilágot is megzavarja. A környezeti zajról szóló 2002-es irányelv előírja a tagállamok számára, hogy készítsenek zajtérképet és cselekvési tervet a zajszennyezés csökkentésére. Azóta történt ugyan előrelépés, de ez korántsem elégséges. Az Európai Unió ezért azt tűzte ki célul, hogy a tartós zajártalomnak kitettek arányát 2030-ra 30%-kal csökkenti. Ez a szigorú határidő persze további lépések nélkül alig ha lesz tartható. Az EU a közúti, vasúti és légi közlekedés, valamint a kültéri munkagépek zajszintjével kapcsolatban konkrét határértékeket is elfogadott a zajszennyezés mérsékléséhez. Az Európai Parlament nem engedi, hogy az Európai Unió alább adjon a követelményekből. A képviselők folyamatosan amellett érvelnek, hogy a levegő minőségi előírások legyenek szigorúbbak, a tagállamok pedig érvényesítsék jobban a meglévő szabályokat, és tűzzenek ki maguk elé ambiciózusabb célokat. Felemelték szavukat a Volkswagen Dieselgate néven elhíresült kibocsátási botránya után, emellett támogatták a zaj határértékek szigorítását, valamint a gépkocsik zajkibocsátását feltüntető címkék bevezetését. Sok még a teendő, de az Európai Unió rendkívül fontos ügynek tekinti a levegőszennyezés és a zajterhelés csökkentését, hogy tisztább és csendesebb környezetben, egészségesebben élhessünk. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
4: Lux, gradam scanna neocte, luct fecana nahorpa fiha fiha kug. Isid seo na kug scannan a feisanomeocte da gradam luct fecana lux fiha fiha kug. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted, agus Julie keeps quiet.
5: Is ganon drama thuile animal, is grie agus is duren, is ganon ar gregoch, so fia ex achu. Fegrien na grega, olivien an iran siam siachta in anad sira ilain in uil gachfad in sanarav, dan seiz oit fasorachta ganohoch. Si calia canara an grupa. Derer ma airean an sauvinius cho, agus an bruibra dala maid, lian an nianta gatrauma in a hanamater, agus nochtar strachalt calia sa darachtas. Ach nur a chuirtain a spot sealse a siúl a rís, caffar lanoint a raig leis an siúl.

0: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
1: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
0: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euró övezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
1: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
0: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénz nem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. 3 évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érméit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
1: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. 5 tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
0: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
1: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
0: Az euró vezérlőterme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
1: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
0: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euróbankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termék ára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
1: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
0: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
1: És az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
0: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
2: Γνωρίζετε ποια είναι η τωρινή πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Πιθανότατα ξέρετε το όνομά της και μπορείτε να φανταστείτε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για ένα από τα σημαντικότερα αξιώματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του κάθε 2,5 χρόνια, στην αρχή και στα μέσα κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου. Αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Μέχρι το 1979, οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου εκλέγονταν σε ετήσια ή διετή βάση. Από το 1979, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας μετά τις ευρωεκλογές, η οποία πραγματοποιείται συνήθως τον Ιούλιο. Μια δεύτερη ψηφοφορία πραγματοποιείται 2,5 χρόνια αργότερα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περίοδου. Στις 16 Ιουλίου του 2024, το Κοινοβούλιο επανεξέλεξε τη Ρομπέρτα Μέτσολα για μία ακόμη θητεία που θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Αυτό θα παραμείνει το Κοινοβούλιο όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη. Ενωμένοι, πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτική της ελπίδας, το όνειρο που λέγεται Ευρώπη, την υπόσχεση των προπατώρων μας που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί. 2,5 χρόνια μετά την πρώτη εκλογή μου ως Προέδρου, θέλω ακόμη οι άνθρωποι να ανακτήσουν την πίστη και τον ενθουσιασμό τους για το εγχείρημά μας. Την πίστη ότι ο κοινός μας χώρος θα αποκτήσει μεγαλύτερη ασφάλεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Την πίστη ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι και καλύτεροι. Την πίστη ότι η δική μας Ευρώπη είναι μια Ευρώπη για όλους. Πώς γίνεται όμως κανείς πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Για να θέσει κάποιος βουλευτής υποψηφιότητα για πρόεδρος, πρέπει να έχει τη στήριξη μιας πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον 36 ευρωβουλευτών. Οι βουλευτές εκφράζουν την επιλογή τους με μυστική ψηφοφορία και πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Μερικές φορές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ψηφοφορίες μέχρι να επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία. Εάν δεν υπάρχει ακόμη νικητής μετά από 3 γύρους, τότε μόνο οι 2 βουλευτές που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στον 3ο γύρο αναμετρώνται στην 4η και τελική ψηφοφορία. Ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων και όχι με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι οι αποχές και οι άκυρες ή λευκές ψήφοι δεν υπολογίζονται στο σύνολο των ψήφων. Το 2024, η Ρομπέρτα Μέτσολα έλαβε 562 από τις 699 ψήφους σε σύνολο 720 βουλευτών και επανεξελέγει από τον πρώτο γύρο. Ένα από τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανοίγει, διακόπτει και κλείνει τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, αποφασίζει αν είναι παραδεκτές οι τροπολογίες που καταθέτουν οι ευρωβουλευτές, επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα θέσει το Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχει αν οι κοινοβουλευτικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Είναι γενικά αρμόδιος να τηρεί την τάξη στις συνεδριάσεις, να δίνει το λόγο στους βουλευτές, να κηρύσει τη λήξη των συζητήσεων, να θέτει ερωτήσεις προς ψηφοφορία και να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Ο Πρόεδρος είναι επίσης υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διευθύνει όλες τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και το εκπροσωπεί σε νομικά θέματα. Επίσης, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, και στις συνεδριάσεις του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι 14 αντιπρόεδροι και οι 5 κοσμήτορες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτούς τους όρους, μπορείτε να ακούσετε και άλλα επεισόδια αυτού του podcast, τα οποία αποκρυπτογραφούν την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο στις διεθνείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί συχνά επίσημες επισκέψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ο ρόλος του δεν σταματά εδώ. Ο Πρόεδρος απευθύνει επίσης ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από κάθε συνεδρίασή του, στην οποία εκφράζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα που πρόκειται να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, κατά την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν από κοινού για τις νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκροτείται μια Επιτροπή Συνδιαλλαγής του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου προεδρεύει μερικές φορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής. Επιπλέον, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπογράφει όλες τις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται με τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέλος, ο πρόεδρος είναι αυτός που επεξεργάζεται τις αιτήσεις για χορήγηση αιγίδας. Η αιγίδα είναι ένας τρόπος για να παρέχει το Κοινοβούλιο ηθική υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές εκδηλώσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Χορηγείται σε περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων κάθε χρόνο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως βλέπουμε λοιπόν, η θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι μια θέση κλειδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: En 1995, 189 gobiernos de todo el mundo, entre ellos la propia Unión Europea, se reunieron en Pekín para celebrar la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Su objetivo era trabajar por la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Esta conferencia marcaría un antes y un después en la Agenda Mundial sobre Igualdad de Género. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En la emisión de hoy hablaremos de los derechos de la mujer y de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Empecemos por el principio. ¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín? Se trata de un plan aprobado en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995. Está considerado el programa estratégico internacional más ambicioso sobre los derechos de la mujer que existe en el mundo. La declaración reconoce explícitamente los derechos de la mujer como derechos humanos y establece una hoja de ruta ambiciosa para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Además, en su plataforma de acción, fija metas y objetivos concretos en 12 esferas esenciales en las que es urgente tomar medidas. Los objetivos abarcan un espectro que va de la pobreza a las desigualdades en la educación y la atención sanitaria, de la violencia contra las mujeres y las niñas y los efectos de los conflictos armados al empoderamiento, el poder y la toma de decisiones en cuestiones económicas. No olvida los mecanismos insuficientes para ayudar a avanzar a las mujeres, los derechos humanos de la mujer, la cuestión del género en los medios de comunicación o la participación en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Tampoco olvida, por último, la persistente discriminación contra las niñas y la violación de sus derechos. Los avances realizados en relación con la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín se examinan cada 5 años. En 2020 tocaba hacer balance, pero la pandemia del coronavirus dio al traste con todo. Los efectos de la pandemia sobre la igualdad de género se han dejado sentir de muchas formas. El confinamiento en todo el mundo ha agrandado la brecha de género en la responsabilidad de los cuidados. Las mujeres han asumido el grueso de las tareas domésticas, el cuidado de los niños y la escolarización en el hogar. Además, las mujeres han quedado más expuestas a perder su empleo y sus ingresos, y es posible que se registre un retroceso en el ámbito laboral y salarial. Y estos no son los únicos efectos negativos de la pandemia. El acceso, que ya era desigual, a los servicios de asistencia a las víctimas de violencia de género ha ido a peor. Se ha hecho más difícil acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto un desequilibrio de género en la toma de decisiones, incluso en el sector de la salud, donde las mujeres son mayoría entre los trabajadores de primera línea. La Eurocámara celebró en 2021 un debate que tocaba varios de los puntos contemplados en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. El Parlamento Europeo ha aprobado 3 resoluciones sobre la igualdad de género. Una sobre la nueva Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, una segunda sobre el cierre de la brecha digital de género y otra, por último, sobre los impactos a corto y largo plazo de la pandemia en materia de género. Así se expresaba Elena Dalli, comisaria europea de Igualdad, al concluir el debate. Tenemos que conseguir que cada paso que damos sea un paso adelante hacia una Europa más igualitaria entre mujeres y hombres. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
5: Think about the places you remember most when you travel. Often, it's not just museums or theaters that stay with you, but also the music you heard drifting through the streets, the festivals you stumbled on, or the energy you felt in a neighborhood square. Across Europe, culture plays a big role in shaping the identity of cities and regions. Street festivals, local concerts, and community art projects create moments that bring people together and help cities grow. This same idea lies at the heart of one of the European Union's best-known cultural initiatives, the European Capitals of Culture.
6: The programme was launched in 1985 by Melina Mercouri, then Greece's Minister of Culture, and her French counterpart, Jacques Lang. Their vision was simple but powerful. Culture could bring Europeans closer together. Since the very first European Capital of Culture, Athens, in 1985, more than 70 cities across Europe have held the title. Ireland has hosted three times, Dublin in 1991, Cork in 2005, and most recently, Galway in 2020.

0: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamovoleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ich zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označite ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Jen hrstka lidí dovedla skloubit působivou uměleckou kariéru a politickou dráhu tak dobře jako Melina Mercuriova. Po řeckém státním převratu v roce 1967 se z této oblíbené herečky a mezinárodní filmové hvězdy stala také politická ikona. Kamkoliv ve světě zavítala, tam ostře kritizovala diktaturu a bojovala za demokracii ve své vlasti. Když totalitní režim konečně padl, stala se zakládající členkou panhelénské socialistické strany a nejdéle působící ministryní kultury v historii Řecka. Mercuriová neúnavně pracovala na tom, aby v Evropě pozdvihla kulturní povědomí. Její odkaz pociťujeme dodnes. třeba prostřednictvím iniciativy Evropská hlavní města kultury a nadace Meliny Mercuriové. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Amália Mária Mercuriová, která je známá pod křestním jménem Melina, se narodila v Aténách roku 1920. Jakmile dostudovala herectví, nabídky na hlavní role na sebe nenechaly dlouho čekat. Velkým průlomem pro ní byla divadelní hra Tramvaj do stanice Touha v roce 1949. Nedlouho po ní získala cenu Mariky Kotopúliové za nejlepší herecký výkon v ženské kategorii. Jejímu prvnímu filmu Stella od režiséra Michalise Kakojanise se roku 1956 dostalo chvály na festivalu v Cannes. Právě tam se seznámila s americkým filmovým režisérem Julesem Desinem a jejich spolupráce nakonec přerostla v manželství. V roce 1960 vyhrála na festivalu v Cannes cenu za nejlepší herecký výkon za roli v Desinově filmu Nikdy v neděli, který také pozbíral 5 nominací na Oscara. Když Mercuriová 21. dubna roku 1967 vystupovala v New Yorku, dostala se k ní informace, že skupina armádních důstojníků uchvátila v Řecku moc a zřídila tam chuntu, lidově známou jako režim plukovníků. Od té doby na jevišti využívala každou příležitost, aby chuntu odsoudila. Mnohokrát opakovala svůj slogan Demokracie zvítězí. Zatímco režim měl Řecko 7 let pod kontrolou, Mercuriová proti němu vedla po celém světě kampaň a vyzývala k návratu demokracie. Plukovníci jí kvůli tomu odebrali řecké občanství. Tím ale její odhodlání jen posílili.
2: Jednou mi ve 4 hodiny ráno zavolali z redakce deníku Daily Mail a oznámili mi, že mi bylo odebráno občanství. Byla jsem vůbec první, komu to režim provedl. Rozespale a lámanou angličtinou jsem odpověděla. Narodila jsem se jako Řekyně. Oni se narodili jako fašisté a přesně tak i zemřou. Já se narodila jako Řekyně a zemřu jako Řekyně.
1: Výhrušky ani pokus o atentát nedokázal jejího ducha zlomit. Ve svých projevech, na koncertech i v rozhovorech bojovala dál, dokud nebyla v roce 1974 v Řecku obnovena demokracie. Po svém návratu do vlasti pomohla Mercuriová založit panhelénskou socialistickou stranu, zkráceně PASOK, a v roce 1977 za ní byla zvolena do parlamentu. Strana o 4 roky později vyhrála volby a Mercuriová získala křeslo ministryně kultury. Stala se tak první ženou v této funkci a svůj post zastávala v historii Řecka nejdéle. Jako ministryně kompletně změnila kulturní život v zemi. Otevřela občanům přístup do muzeí, podporovala vzdělávání prostřednictvím kulturního dědictví a stála u zrodu významných projektů jako Muzeum byzantské kultury v Soluni. Zahájila také svou slavnou kampaň za navrácení partenonských mramorů.
3: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
2: Jakou hodnotu má Shakespeare pro Anglii? Nebo katedrála svatého Pavla? Jakou hodnotu má Taj Mahal pro Indii? A co takové fresky v Sixtínské kapli pro Itálii? Partenonské mramory jsou naší hrdostí, naší identitou. Jsou naším pojítkem s řeckou výjimečností. Jsou to umělecká díla, do kterých jsou vytesány naše představy o demokracii a svobodě.
1: Na evropské úrovni bylo jejím nejvýznamnějším úspěchem vytvoření iniciativy Evropská hlavní města kultury. Prvním takovým městem se v roce 1985 staly Atény, a to poté, co Mercuriová přesvědčila řadu evropských ministrů, aby z kultury učinili jeden ze základních prvků unijní identity. Šanci ukázat Evropě svou kulturní stránku dostala v rámci iniciativy i dvě česká města. Praha a Plzeň. Plzeň dokonce za svou přípravu na tuto celoroční akci získala cenu Meliny Mercuriové. Ještě před pádem železné opony Melina Mercuriová zlepšovala kulturní vazby s východní Evropou a počátkem 90. let své herecké zkušenosti znovu propojila s politikou. Když se Pasok v roce 1993 vrátila do čela země, opět získala post ministryně kultury. Zaměřila se na to, jak kulturu nejlépe propojit se vzděláváním. Melina Mercuriová zemřela v roce 1994 v New Yorku. Dostalo se jí pohřbu se všemi poctami běžně vyhrazenými pro premiéry, což jen podtrhlo, jak velkou lásku k ní Řekové chovali. Její odkaz žije dodnes prostřednictvím nadace Meliny Mercuriové, která šíří řeckou kulturu po celém světě. Od roku 2007 nadace uděluje každý rok divadelní cenu Meliny Mercuriové pro mladé herečky. Vítězka získává také putovní Melininu brož, která udržuje Melinina ducha naživu i na divadelních prknech. Melina Mercuriová nikdy neusilovala o politické funkce nebo ocenění. Všechno dělala z lásky. Z lásky k Řecku a z lásky, kterou jí rodná země opětovala. Její hlas a vize jsou dodnes inspirací napříč generacemi. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
4: Όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και την ολομέλεια στις οποίες συμμετέχει ούτως ή άλλως, μπορεί να γίνει για παράδειγμα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να γίνει εκλογικός παρατηρητής. Η θέση του παρατηρητή, παρόλο που ίσως δεν τυχαίνει να έχει την προβολή που έχουν άλλες θέσεις, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι ακριβώς κάνουν οι εκλογικοί παρατηρητές. Οι εκλογές αποτελούν το θεμέλιο λίθο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διεξάγονται με τρόπο δίκαιο, ελεύθερο και δημοκρατικό. Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί ο θεσμός των εκλογικών παρατηρητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως εκλογικός παρατηρητής σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε φορά που κάποια χώρα το ζητάει, το Κοινοβούλιο στέλνει βουλευτές του ώστε να παρακολουθήσουν τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται σε αυτήν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει εκλογικούς παρατηρητές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994. Όταν μια χώρα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει τις εκλογές της, η αντιπροσωπεία του συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει πάνω από 200 αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών σε περίπου 75 χώρες. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει έως και 12 αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν εκλογικές αναμετρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αντιπροσωπείες αυτές συμμετέχουν συνήθως σε αποστολές που συστήνονται μαζί με άλλους φορείς. Άλλοτε πρόκειται για αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοτε για αποστολές του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αποστολές. Κάθε αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως επικεφαλής της έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος διορίζεται στη θέση αυτή από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών αποτελούνται συνήθως από 7 ευρωβουλευτές που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Οι βουλευτές αυτοί περνούν περίπου 4 με 5 μέρες στη χώρα στην οποία διεξάγονται οι εκλογές και συναντιούνται εκεί με τοπικές αρχές, πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους παρατηρητές. Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία των εκλογών, οι ευρωβουλευτές είναι παρόντες όταν ανοίγουν και όταν κλείνουν οι κάλπες, όταν διεξάγεται η ψηφοφορία, αλλά και όταν γίνεται η καταμέτρηση στα εκλογικά τμήματα. Στο τέλος της διαδικασίας, κάθε αντιπροσωπεία παραχωρεί συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάζει τα βασικά της πορίσματα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι ευρωβουλευτές γνωρίζουν πολύ καλά ποιες δυσκολίες και ποιες ιδιαιτερότητες έχει μια εκλογική μάχη, αφού και οι ίδιοι θέτουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν στο αξίωμά τους. Το γεγονός αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι και να παρακολουθούν αποτελεσματικά την εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Η παρουσία των ευρωβουλευτών ενισχύει επίσης την ορατότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποστολών παρατήρησης. Όπως είναι φυσικό, στη διάρκεια αυτών των αποστολών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακολουθούν έναν πολύ αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να έχουν κανένα προσωπικό συμφέρον ή όφελος από το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα των εκλογών, δεν δικαιούνται να παρεμβαίνουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται για υποψήφιους ή πολιτικά ζητήματα μέχρι την επίσημη συνέντευξη τύπου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αξιοπιστία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να στέλνονται εκλογικοί παρατηρητές σε δημοκρατικές διαδικασίες ανά τον κόσμο είναι τα όσα συνέβησαν το 2023 στη Ζιμπάμπουε. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσαν εκεί ότι παρόλο που το νομικό πλαίσιο της χώρας ήταν αρκετά καλό για να διεξαχθούν οι εκλογές με δίκαιο και ελεύθερο τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τα διεθνή πρότυπα, υπήρξαν πολλά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές δεν ήταν δίκαιες, αφού μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό. Ο τότε Ευρωβουλευτής και επικεφαλής των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο, ανέφερε συγκεκριμένα ότι παρά το γεγονός ότι η Ζιμπάμπουε είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στους παρατηρητές να παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία, τελικά οι παρατηρητές αντιμετώπισαν διάφορα εμπόδια. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι η χώρα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσει να ανταποκριθεί στα περιφερειακά και διεθνή εκλογικά πρότυπα. Το παράδειγμα που μόλις αναφέραμε δείχνει ότι οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών του Κοινοβουλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη και την προώθηση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με το να ελέγχουν τις εκλογικές διαδικασίες και να τις αξιολογούν με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, οι εκλογικοί παρατηρητές βοηθούν τις χώρες στις οποίες βρίσκονται να διεξάγουν δίκαιες, ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το επεισόδιο με θέμα τους εκλογικούς παρατηρητές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες θέσεις και τους ρόλους που μπορεί να αναλάβει ένας ευρωβουλευτής, όπως για παράδειγμα τι κάνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι αρμοδιότητες έχουν οι αντιπρόεδροι του και τι ακριβώς κάνουν οι κοινοβουλευτικές του επιτροπές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς στο λαβύρινθο της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Az egészség a legnagyobb kincsünk. Alapvetően fontos személyes jólétünk és teljesítőképességünk szempontjából, de tágabb gazdasági és társadalmi értelemben is nélkülözhetetlen, hogy sikeres, boldog, összetartó közösségben éljünk. Ezért az EU úgy határozott, hogy jelentős támogatást nyújt a tagállamoknak népegészségügyi rendszereik fejlesztéséhez.
6: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt járjuk körbe, hogy mit tesz az Európai Unió a nemzeti egészségügyi rendszerek megerősítéséért és fenntarthatóbbá tételéért.
5: Nem vitás, hogy a világ legjobb egészségügyi rendszerei közül több is az EU országaiban működik. Manapság az emberek az EU-ban tovább élnek és jobb egészségnek örvendenek, mint valaha. A népegészségügyi ágazat azonban a javuló tendencia ellenére is számos kihívással küzd. Elég, ha csak arra gondolunk, milyen magasak az egészségügyi ellátás költségei, milyen nehéz hozzájutni gyógyszerekhez és új technológiákhoz, és végül, de nem utolsó sorban, ott vannak az új betegségek és a világjárványok.
6: A COVID-járvány világszerte alapjaiban rázta meg az egészségügyi rendszereket, és persze az uniós országokét sem kímélte. Hogy le tudja küzdeni a világjárványt és jobban fel tudjon készülni hasonló válságokra a jövőben, az Európai Unió létrehozta az Uniós Egészségügyi Cselekvési Programot, amely 2021-től kezdve 7 évre szólt. A csaknem 4,5 milliárd euró költségvetésű program központi feladata az egészségügy területét érintő uniós jogszabályok kidolgozása és végrehajtása. Ezzel az EU célja az, hogy mindig elegendő tartaléka legyen egészségügyi termékekből és mindig elegendő személyzet álljon rendelkezésre az egészségügyben a váratlan helyzetek kezeléséhez. A program célja továbbá, hogy megkönnyítse a gyógyszerekhez és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést az uniós lakosok számára.
5: Az uniós egészségügyi cselekvési program nem az egyetlen népegészségügyi kezdeményezés Európában. Az EU átfogó stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy a közegészségvédelmét, mint szempontot valamennyi szakpolitikai területen figyelembe vegyék. Jó példa erre a termelőtől a fogyasztóig stratégia, amely támogatja a fenntartható, egészségesebb élelmiszerek előállítását. Vagy említhetnénk akár a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyagmentességi cselekvési tervet is, amely tisztább és egészségesebb környezetet teremt mindannyiunk számára.
6: Az EU egy külön uniós szervet is létrehozott egészségünk védelmében, az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központot. Szoktuk mondani, hogy jobb megelőzni, mint kezelni. A betegség megelőzés egyik eszköze pedig a védőoltás. 2025. júniusában Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, az egészség és jólét az immunizáció révén mottójú magas szintű globális csúcstalálkozón szintén a védőoltások fontosságát hangsúlyozta. Majd hozzátette.
7: Az Európai Unió már eddig is a világ élén állt, ha az egészségügyről és a vakcinák minél többekhez való eljuttatásáról volt szó. Az Európai Parlament jól tudja, hogy a békének, a jólétnek és a stabilitásnak egyszerűen mindennek az egészség az alapja. Ezért folyamatosan amellett érvel, hogy a beruházások legyenek szilárdabbak, észszerűbbek és méltányosabbak.
5: Az uniós megelőzés azonban nem merül ki a vakcinázásban. Nem feledkezhetünk meg a fertőzés megelőzésről sem, amelyet az EU például az antimikrobiális rezisztencia ellen is bevet. Antimikrobiális rezisztenciáról akkor beszélünk, amikor a baktériumok, vírusok, gombák és más paraziták idővel módosulnak, és már nem reagálnak a gyógyszerekre. Az EU emellett célul tűzte ki, hogy érdemi javulást érjen el az olyan egészségügyi problémák esetében is, mint a szív- és érrendszeri betegségek köre, amely az EU-n belül az első számú halálok. A kábítószer és az alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás növeli a szívbetegségek, például a szívroham előfordulásának kockázatát. Ezért az Európai Unió szabályozza ezeknek az anyagoknak, különösen a dohánynak a használatát. Gondoljunk csak a magasabb cigaretta árakra, vagy a dobozokon látható képekre, amelyek épp az elrettentést szolgálják. Ezek az intézkedések jelentősen csökkentették a dohányosok számát.
6: A másik komoly egészségügyi probléma, amelynek megelőzésén az EU dolgozik, a rák. Ez ugyanis a második leggyakoribb halálok Európában. Az uniónak az a terve, hogy a korai felismerés révén segítsen megakadályozni a rákos megbetegedések kialakulását, ezáltal csökkentve a halálesetek számát. Ezért jelentősen növelni kívánja a rákszűrések számát az uniós országokban.
5: Mint láthattuk, az EU-ban a betegségek közül a szív- és érrendszeri betegségek, utána pedig a rák szedi a legtöbb halálos áldozatot. Nem így a 15 és 29 év közöttiek körében, ahol a fő halálozási ok valamilyen külső tényező, például baleset, második helyen pedig az öngyilkosság áll. Ez utóbbi részben a fiatalok rossz mentális egészségéhez köthető. A mentális egészségügyi problémák azonban nem csak a fiatalokat érintik. Becslések szerint az EU-ban 84 millióan küzdenek ilyen problémával. E riasztó helyzetre való tekintettel az EU nagy hangsúlyt fektet a mentális egészség és jólét előmozdítására az élet minden területén, legyen szó családról, az iskoláról vagy a munkahelyről. Az uniós országokat is arra ösztönzi, hogy a mentális egészségügyi ellátás keretében gondoskodjanak olyan új szolgáltatásokról, mint például a közösségi mentális egészségügyi ellátás.
6: Az EU a gyógyszerellátás biztonságával is foglalkozik. 2025. márciusában az Európai Bizottság javaslatot tett egy a kritikus fontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályra. A javaslat célja, hogy a gyógyszergyártók és az ellátórendszerek könnyebben jussanak finanszírozáshoz, gyorsabb legyen a gyógyszerek engedélyezése, zöggenőmentesebbé váljon a gyógyszerek közbeszerzése, és az ellátási láncok diverzifikálása érdekében táguljon a nemzetközi partnerségek köre. A gyógyszerkínálat növelésével kapcsolatos tanácsadás céljából az EU létrehozta a kritikus fontosságú gyógyszerekkel foglalkozó szövetséget. Ez a szövetség az uniós országok, a kulcsfontosságú iparágak, a civil társadalom és a tudományos közösség érdekelt feleit tömöríti. És végül, de nem utolsó sorban ott az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség, amelynek az a feladata, hogy előmozdítsa a gyógyszerfejlesztést, őrködjön a gyógyszerek biztonságossága felett, értékelje az új gyógyszerek forgalomba hozatali engedélykérelmeit, és különböző hasznos információkkal szolgáljon az egészségügyi szakembereknek.
5: A hatásos gyógyszerek kifejlesztése és a népegészségügy általános előmozdítása mellett ugyanakkor fontos az is, hogy a legújabb technológiák utat találjanak az egészségügybe. Az EU ezen belül különös jelentőséget tulajdonít a digitális technológiáknak, a biotechnológiáknak és az e-egészségügynek. Olyan dolgokról van itt szó, mint az elektronikus egészségügyi nyilvántartások, a távorvoslás, a viselhető eszközök, a mobil alkalmazások, az adatelemzés és más digitális eszközök. Az EU-ban tehát javában zajlik az egészségügyi rendszerek digitalizálása és harmonizációja. Így biztosítható ugyanis, hogy az uniós országok egészségügyi rendszerei fenntarthatóak, korszerűek és mindig napra készek legyenek.
6: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
8: Ett grekisk-tysk-brittiskt konsortium har fått 2023 års Daphne Caruana Galizia-pris för journalistik. Undersökningen utreder på djupet händelserna kring förlisningen av fartyget Adriana som inträffade den 14 juni 2023 utanför Pylos kust i sydvästra Grekland. Över 600 migranter som hade lämnat Libyen i fiskebåten några dagar tidigare omkom.
9: Liberté d'expression.
10: Freie Meinungsäußerung.
11: Libertà d'expression.
12: Libertà d'expression.
13: Di la verità anche se la tua voce trema.
14: Daphne Caruana Galizia.
8: Titeln på den vinnande artikeln var Under myndigheternas ovaksamma öga stängdes kamerorna av. Att dö i Medelhavets mörkaste djup. Den gemensamma undersökningen gjordes av det grekiska mediebolaget Solomon i samarbete med den tyska icke-statliga organisationen Forensis, det tyska public service-bolaget ARD och den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans avslöjade de hur det dödligaste skeppsbrottet av en migrantbåt på senare tid kunde inträffa. De tog även upp hur den grekiska kustbevakningens handlande bidrog till förlisningen. Utredningen upptäckte också motsägelser i de grekiska myndigheternas officiella uttalanden. Journalisterna samlade in uttalanden från över 20 överlevande från skeppsbrottet. De granskade domstolsdokument och talade med källor i kustbevakningen. Det de fann visade att räddningsmöjligheter missades och erbjudanden om assistans ignorerades. De överlevandes vittnesmål tyder på att det var den grekiska kustbevakningens försök att bogsera trålaren som slutligen gjorde att den sjönk. Den grekiska kustbevakningen har förnekat att den försökte bogsera trålaren. Forensis rekonstruerade händelserna under den ödesdigra natten. Tredimensionella modeller av trålaren skapades med hjälp av kustbevakningens logg och vittnesmål från kustbevakningsfartygets kapten. Flygbanor, sjötrafikdata, satellitbilder och videoupptagningar gjorda av närliggande fartyg var till god hjälp, men även andra källor användes.